fogják meg, ellopták a pénztárcámat. Benne voltak az összes zálogcéduláim, a hitelezőim cím és lakjegyzéke, és a 10 évvel ezelőtt leprésett 4 levelű lóherém.

Aludni nem tudott, mert a szomszédban egy vénkis asszony gramofonozott. Az aranyások elől becsukta az ablakot, de a bácsikának fekje volt, bár aludni már tudott. De arról álmodott, hogy a három aranyásónak három gyereke volt, mint három vásott kölyök. Kezükben csúszli volt, és a nadrágjuk csupa volt, és szólta, állj vagy lövök. Három lorkó, mint az ördög, megkötötték a bácsikám kezén. Jaj, a kezdők! Csúszliukkal félba vették, egyszerű a bácsi füle törvét. S az óra hegyé, majd ráugrottak a hasára, hálli-hálli-hó, mint három pörge csikó.

Már három aranyásónak nagy tanulsága volt, de most már ebből elég, hogy boldogságot nem ad sem az arany, sem a kor. Ez újabb minden felé. A bácsi mordult, egyet fordult, kettőt lendült, már is lentült tegén. Jaj, a tegén! Ott ébredtem lent a padlón, egy hatalmas dudorral a fején. Jaj, a fején! Bár reszketett, de rögtön tudta, nincs itt semmi vég. Csak álom volt az egész.

bocsánatot kér. A bosszantó kis percekért és a rossz álmokért. S a három aranyásónak, ha unokája lesz, kik vágtatnak majd fejlovon, s mind rőt szakát növesz. Ők megfogadják esküvel, hogy nem.

Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután elnapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a Magyar Demokrata Pártok, a Független Kisgazdapárt, a Parasztság, a Szociáldemokraták és a Kommunisták képviselői.

mikrofonba fogok még magára gondolni, szívdobomba, de még ma ezt a nagy szerelmet kikapcsolom. Hat lámpás, szuper a szívem, de csupán egy gombnyomása, azonnal begyúlni szavamra nem szokása, pedig már lobog én bennem a szikra nagyon.

Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére, az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda áll.

Ugye ez, hogy eljön kicsiciben, remegve várom, hiszen imádom, szívemben nincs más, csak szerelem. Ragyog a hold majd a hegyeken, ha maga tudná, hogy szeretem. Épp ezért szerdán a citadellán, ugye, hogy eljön.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Achtung! Sie hören jetzt den ersten Teil des Schlagerpotpourris Alles hört zu, gespielt von Corny Ostermann mit seinem Tanzorchester auf einer Kristallschallplatte.

Mond mosolygott ránk a fényes hol, és a nagy mama egyből is jól. Mikor először megfogtam én a két kezed, de jó is volt. Felhők mögé bújt a huncut foly, mert a nagy mama csak bób is foly. Bátrabb leszem és karom beléd karol. Aztán már nem figyeltem fenn a holdat.

fennmosolygott ránk a fényes hó, és a nagymama elbúd is volt. Mikor először megfogtam én a két kezed, de jó is volt. Felhők mögé bújt a huncut hó,

nem figyeltem fel, ma boldog s lenn a nagymamám. Ajkammal lassan hozzád értem, s éreztem én, forró a szád, május volt. Nagymama már rég nem bóbis volt, mindent látott, de oly édes volt, nevetett csak rajtunk később.

Hölgyeim és uraim, egy kis ismertető előadást fogok tartani Kínáról. Tudva levőleg Kína a kultúra őshazája. Állítólag ott már akkor is voltak végrehajtók, amikor mi, európaiak, még a fákon mászkáltunk. Egy időben elmaradtak Európától, de most már roham léptekben követnek minket. A kínaiak általában sárgák, de jó magam is az voltam, amikor egy kínai pilótával felrepültem. Már indulóban voltunk, amikor odaszóltam a pilótának. Kérem, nagyon óvatosan tessék vezetni, először ülök repülőgépen. Azt mondja ő, hogy ne tessék kérem félni, óvatos leszek, én is ma vezetek először. Kínában imádják a sportot, ennek tulajdonítható, hogy végtelenül rugalmas emberek. Megismerkedtem két kitűnő bajnokukkal, akik most a japán-kínai háborúban, mint kémek teljesítenek szolgálatot. Legutóbb mind a ketten egy tehénbőrbe varratták be magukat, hogy szépen legelészve a mezőn át megközelítsék és kikémleljék a japán vonalat. Minden baj nélkül el is érték volna a céljukat, de utolsó percben a hátul bevart Csing felkiáltott. Csang, meneküljünk! Mire Csang izgatottan kérdezte, mi az, jön az ellenség? Az nem, de jön a bika. Tőlük ered a ma már világszerte ismert kecsesz-kecsken nevű szabad stílusú birkózás, amely abból áll, hogy két mit sem sejtő embert egymásnak engednek, és az győz, akinek a végén több füle marad. Ha mindkettőnek mindkét füle hiányzik, akkor a mérkőzés döntetlen. Kedvelt kecsesz-kecsken fogás például ez. Az ellenség két lábát hátul a nyakszirtje alatt diszkrét mastiba kötjük. Jobb kezét a hasán áthúzva a bal hóna alá rakfoljuk, és bal kezének hüvelykujját a jobb fülébe nyomjuk. Nem árt, ha közben az egész testet egy kicsit guvrírozzuk. A küzdelem végén a két birkozó félre söprik, és ezt a tipikus kínai dalt éneklik. Kínában még az az ősi szokás, ha szerelem bajt okoz, régen rossz, s véget vett az életének, féltékeny, ha más fogja csak a kezét. Egy pillanat levágja ő saját fejét. Ott Pekingben, sárga kis ingben, fut a mandarin, ides oda, mert a kis csunk csunya, őt már rég csalja, a szép Li Hunggal, s ez a baja. Kését köszönülteti meg egy kulival, a csúcsal ő meghal. Jaj, de buta vagy, hát kacsincs te, a kis csincsire, a kora csunk csunya.

köszörülte ti meg egy kulival. Ha csúcsol, ő meg hal, jaj, de buta vagy, hát kacsíts te a kis csincsire, akkor a csúcsunya.

0: egy olyan mozikony, valami csuda.
1: Az se baj, ugye, Rozi, messze van az a mozi.
0: De ez a legjobb mozi, tudja, egész Buda.
1: Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a Liszt rapszódia, és csókolódzik minden ember fia.
0: Hallod-e, Rozika, te, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozi.

Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

Radio Budapest Hölgy. Kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a fővárosi Operett Színházban. Színre került Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, hat képen. Írt a Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Emil. Rendező Tihanyi Vigyus. Mária, Szerecki Cita. Antónia, Ponti Hanna. Bálint, Sárdi János. Panni, Kismanyi. Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán. Gyurátus, Járai Ferenc. Kossuth Lajos, Földényi László. Draskóci, Solti György. Báró Simonics, Pártos Gusztár. Brigitta, a felesége, Haraszti Miki. Herbert von Waldhausen, Fáj Béla. Görgei, Szent Iványi Béla. Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Bittentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranc doktor Pataki Miklós,

0: miért van riadó rovarországban?
1: De megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek kerem a gyümölcsfája.
0: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
1: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetezőszerek.
0: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
1: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
0: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
1: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
0: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
1: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
0: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.
2: The National Broadcasting Company invites you to listen to Glenn Miller's music.

szívem. Mert a jól étet nem kényszer, nekem nem kell házi ékszer, vacsoráznom sem kell kétszer, sose voltam én úszer. Ami kétszázszik, csak ennyi az egész, ami kétszázszik, csak boldogság még, ami kétszáz fenkő pizzel, majd ember könnyen

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: A fáradt olajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

amikor a szemébe nézek, a szívem nagyon zavar. Lehet, hogy ez csak egy kis vár,

0: 21 Uhr. Hier Radio Bremen auf Welle 499, Gleis 601 kHz. Sie hören die erste Sendung und Ihres neuen Senders. Auf Wiederhören morgen um 19 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht. This is Radio Bremen on 499 meters. Good night.
1: Épp a lakás annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
2: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít, vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a süveget.

tizen egy, huszonegy, ezer, ötven, ezer egy, aki boldog a szívemre, bemegy, megy, megy, ha kívánok szőkét barbár, ide nyújtsam már is karrier, íme sárba tapostam a fotografiát, fütyülök, mint egy kis kanári rád, rád, rád, kegyed is, kegyed is, kegyed is, kegyed is, kegyed is lehet ez, aki ma még. A szívemnek örökre lakója lehet, de ha nem felelek meg kegyednek a Dunának, mégsem megyek, mert egy, kettő, három, akad én nékem még párom. 11, 21, 1051, aki boldog, a szívembe megy, megy, megy.

0: This is Radio Prague, Czechoslovakia.
1: Az egész világból, hogy ez tiszteletben tartsa.

minden asszony Mona Lisa. Kedves, szép és jó, ha szívből szereted ő, sorsát csak is te rád bízza, hogyha ő az első nál.

Nincs az életedben árnyék, látod Mona Lisát, szelíd lágy mosolyát. Ez a legdrágább ajándék, melynél szebbet itt a föld.

Anchas e leted ben arni. La tod Mona Lisa celid lágymosolya. Ez a legdrágább ajándék, melynél szebbet itt a földön senki sem áld. Ez a mosolygás hozza a szellőt, ami kergeti, űzi a felhőt.

Jess, rádasz esz, mert ott mindenki jó kedvű lesz. Csókot ad, csókot vesz, s közben egészen szerelmes lesz.

0: megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Reggel odol, télben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehelet, tökéletes szájápolás.

édes lehet az a krémes, mit a lányok esznek, de nekem nem vesznek. És ezért, ha álmodik a babcika, egy színarany taxiba, beleül és a mennyekbe száll. Ott a mennyországi boltba van sok ezer torta, nem kell állni sorba, sütemény csak annak szabad ennie, akinek nincs senkie.

Ha ez én zokogok, tudom sajnálnak az angyalok. Nekem nincs apukám, anyukám, csak egy félt

dich dir noch

Ej, haj, Pili Tuli, lesz ott Uri Mori, leng majd az egész ház. Nem lehet hiba sose, ha pátrunk, egy kicsit ide-oda bokázunk. S reggeli, ugye, baba, nem megyünk, mi se haza, bírja még a mi lábunk. Szombaton este galambok, várja az autóm a sarkon, üljön be!

nem lehetni vasos-e a házunk, egy kicsit ide oda fogázunk, s reggeli ugye baba nem megyünk, mi se haza, bírja még a mi lábunk. Szombaton este kalambon, várja az autóm a sarkon, üljön be kicsike zsú.

les sensations. Migos sont vincerek vigondolo. Minden római egy nőtel rabol. Diszkréten elbújt a kolcs, mire világos lett az égbolt, minden szabillány már boldog asszony kapott.

Záborski cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborski süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborski cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborski cukrász, 32-esek tere, 2.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
2: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen.
1: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
3: Együtt halad!
1: A legjobb halad!

0: Szereltessen ablakára eredeti Winfixet, Zrínj utca 1!
1: Die Lüdercher Radio Merkur.

bambous à dommage. L'île est fort, je suis d'accord. Mm.

napon a ló is villanyosan jár. Soroksár, Soroksár, gyönyörű város, Soroksár, ahol az én jó karcos borom vár. Boris

Sör is vár, sör is vár, a rózsám is vár, de nem vár soká már, akik Dunánál. Soroksár, Soroksár, gyönyörű város Soroksár, ahol a ló is villanyoson jár.

0: Robert.
1: We'd ate food.

0: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.
1: Achtung! Sie hören jetzt den ersten Teil des Schlagerpotpourris Alles hört zu, gespielt von Corny Ostermann mit seinem Tanzorchester auf einer Kristallschallplatte.

hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyart!

fiúktól és a csóktól, júj, nagyon fél. Hogyha jönnek, ötször rohan már, mint a szél. Ám egy május délután

vegye át, ha jön. És ha foltot lát a papíron, az a folt egy könyv. Lehet, hogy most maga kinevet,

elmentem a rádióba, bemondtam a mikrofonba, sejt a mikrofonba. Beleadtam egész szívem, amikor így énekeltem, sejhaj, énekeltem. Megjelitt a búza, ritka árva, ritka, ritka rossz, minden szőke farma kisján, kikit akaros.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Szabadközút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.

Tut meg angyalom, mit érzel át? Forró két szememben ézel szvény, megfogsz, édes imúj hozzá. Egy-két sima lépést teszünk, szívünk már tüzesen ég. Aztán van lépésbe megyünk, elolvadunk, mint a jég. Swing, fox, ezt a jazz ma vígan húz a swing, fox, angolba a ritka húz a swing, fox, át, fox, mit akar szívem még?

0: Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda áll.
1: Now, here's a real solution to many of your Christmas shopping problems.

aranyat, mindig otthon ülni, sőt csücsülni, s este 8-kor már aludni kell. Persze könnyű dolga van egy pesti lánynak, a pestiának, mert ő minden este bárba járhat zülni, és a vekker délbe kelti fel. Rúzzon pesti cakkosra a száját, és extra pillát ragaszt fel. Billegeti minden porcikáját, a férfi vak, hogy néki ponthez kell. Nincsen könnyű dolga egy vidéki lánynak, mit csináljon? Mit csináljak? Holnap elmegyek majd egy körúti boltba, s két pengőért szexepilt veszek.

0: Jawohl, dann machen wir bei der Bonda.
1: Ja! Ich zuck, zack, hier.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Minden ócska rádiónak Márkus.
2: Szakszerűen megjavítja Márkus.
3: Márkás rádió. Márkus rádió. Márkus rádió. Nagymező utca 8. Telefon.

0: Szerezsel lepünk a Balaton vízének hőfoka ma reggel. Kesszelnél 27 fok. Boglárnál 25. Tihanynál szintén 25. Balatonfürednél 27. Siófoknál 25. Kenesénél 24 fok volt.
1: Radio Mundo. Circuito Nacional RT. YDNC 740 kilociclos, onda larga. YDNW 4860.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Igen, természetesen, persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három honvéd című róta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.

0: tu próbna stacja radionadawcza PTR. Fala 385.
1: Miért van riadó rovarországban?
2: Mert megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek kerem a gyümölcsfája.
1: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
2: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetezőszerek.
1: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
2: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
1: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
2: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
1: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
2: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
1: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.
3: Hé, Sie, kommen Sie mal her.
4: Ja, was denn?
3: Sagen Sie mal, wie kommt der Herr ins Darmbad? Wie ist denn das passiert?
4: Also, damit das Kind einen Namen hat, nicht? Er hat sich halt geirrt. Sehen Sie mal, er plätschert vergnügt in den Wellen. Er schmunzelt und lacht.
3: Jetzt sollen wir noch jemanden...

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Szuperkóra szóró dobozban, szuperkóra porfúvó dobozban, kóra moly halál, egy évig hatékony.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: A jövőben a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.

szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

Képes figyelő, politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Kodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Kihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakos György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók, Lap, Könyvkiadó és Kultúra Terjeszt Szövetkezet.

0: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
1: Ó, de már Budapestet csatoltál?
0: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

Jaj, a Heli, olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár az a tojapár. Jaj, a Helén, szeme kéke olyan titoktatos, mint tengernél a tenger, szívem oly heves ember. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te kalandos Helénké. Várlak havonta, naponta, tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaj, a Helén, Jeruzsálem közepibe lakik társbérletben, ha drágán, a libanoni lejár.

szerelmes vagyunk, hogy oda megyek, rám vár az a gyönyörű lány. Jaj a Helén, olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár a datolyabbák. Jaj a Helén, jaj a Helén.

0: a 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar nép ügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.
1: This is Switzerland calling. This is SBC, the Swiss Broadcasting Corporation.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóinkkal, legyen úgy, mint régen volt, című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdély Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andor Laki Ilona Honti Hanna. A nagyasszony Lala Karola.
1: Oktogon kávéház nyári dependance. Autósok romantikus oázisa. Idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak,